Köszönöm szépen, hogy a csapatai Hardis, a Szerkeszt a csapatai Kaszottán szervezett kardai, mint a Baj, Szalhét, mint a Ruk, mint a Tomás, hogy a Hándorban a jelen érdezik a lágó. Csáposztat a Csiri, Pancsasúra, Ágyan a Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi Bárnyi

0: Klubhoz, ahol Isten szállnának a Nekeszanda, német rukma, Ireland Körzben, Fermis, Hely, Szoftadály, Szulacsi, Bolivar.
1: Radio Gurvada FM Dwara, Janashik Majari Sandesh.
2: Hey, Kani-san.
0: How are you? Very sorry, I'm not sure.